0: Bad és Gödöllő kapcsolata híres, ugye, Sziszi tündér meséje és élete révén, de ez egy kicsit akkor érvényes, ha visszapillantunk a múltba. Most, itt és most mi köti össze a két várost?
1: Hát természetesen a történelem az, mondhatom, hogy nem lehet elmenni nélküle, hiszen nagyon fontos a közös kapcsolódás, maga az a történelem és az a történet, ami összeköt minket. De hogyha máról beszélünk, akkor elsősorban ugye a kultúra. Tehát mind Gödöllő, mind pedig Badisül nagyon híres a kultúráról, és ezt minden évben, amennyire csak lehet, akkor próbáljuk közösen is megtenni, hiszen például most itt ezen a fesztiválon is a Gödöllő táncegyüttes fog mai nap fellépni, és például tavaly ősszel, és reméljük, hogy majd idén is a Badisülből fogadhatunk Gödöllőn vendégeket.
0: Man darf ruhig ein wenig in die Vergangenheit zurückblicken, da es wirklich viele Verbindungen gibt. Aber wenn wir das Aktuelle hervorheben möchten, dann ist es die Kultur, die die beiden Städte verbindet. Und es ist nicht nur das Stadtfest, übrigens auch jetzt hier dann am Stadtfest tanzt die Gödöllőer Volkstanzgruppe, sondern auch andere Anlässe und vor allem dieser gegenseitige Austausch, dass man sich auch gegenseitig besucht. Diesem Jahr wahrscheinlich im Herbst empfangen dann die Leute im Gödöllő Besuch aus Badischl. Also es ist die Kultur, die jetzt lebendig die beiden Städte verknüpft.
2: Wenn Sie schon die Kultur ansprechen, was gibt es denn für Traditionen, die Gödöllő, sage ich mal, hochhält, oder welche Traditionen lassen sich erleben?
0: Ha már a kultúráról van szó, akkor milyen tradíciókra tekinthet így Gödöllő, akár így az élő szempontból? Mit lehet így a nagy zászlóra írni Gödöllőn?
1: Szerencsére mi elmondhatjuk, hogy valóban egy kulturális város vagyunk, Magyarországon is, elismert Gödöllő a kulturális életéről, hiszen több mint 50 olyan kulturális csoport van a városban, ami folyamatosan működik. Ez lehet tánc, lehet színjátszás, lehet képzőművészet, tehát igencsak gazdag. És ugye, ha már a kultúrára tekintünk vissza, akkor a másik nagyon fontos, az pedig például a szecessziónak, tehát a magyar szecessziónak az otthona is Gödöllő, hiszen azok a nagyon híres szecessziós művészek, akik az egykori monarchia területén, főleg magyar területen alkottak, például Nagy Sándor, Kőrös Fői, Kriss Aladár, ők az otthonuk az Gödöllő volt, tehát ott éltek. És Gödöllő az mindig egy kisváros volt, egy nyugodt város volt, de nagyon fontos volt több, hát mondhatom azt, hogy most már több mint 100 évre visszamenőleg is a kultúra, a kulturális élet.
0: Gödöllő ist übrigens auch in ganz Ungarn für diese kulturelle Tätigkeiten bekannt. Es gibt über 50 kulturelle Gruppen, die dort aktiv tätig sind. Volkstanz, Schauspiel, die Reihe ist lange. Und Gödöllő hat auch diese Ausstrahlung seit der Sezessionszeit und befruchtet eigentlich die ganze kulturelle Welt Ungarns mit diesen Impulsen. Es gibt große Namen, die man hier nennen kann, die auch eigentlich über die Landesgrenze hinaus scheinen. Also es ist etwas wirklich noch Lebendiges, eine lebendige Tradition.
2: Das sagt Csaba Péterfi aus der Partnerstadt Gödöllő in Ungarn. Herr Péterfi, würden Sie vielleicht noch so nett sein und dem Freien Radio Salzkammergut liebe Grüße bestellen aus der Partnerstadt?
0: Most Péterfi Csabával beszéltünk, a Polgármesteri Hivatal kabinettfőnökével, és Magdalena kérése, hogy egy üdvözletet küldjön így Gödöllőről Bádiselnek most így a Városfesztiválra. Kérjük magyarul egy jó kis üdvözletet. Köszönöm.
1: Hát nagyon-nagyon fontos az, hogy szerencsére Badisül egy nagyon mozgalmas, egy nagyon kultúra szerető, és mondhatom azt, hogy nagyon kulturális város, és maradjon is ez így. És már Badisül ugye volt Európa kulturális fővárosa, szerencsére akkor is itt voltunk, és azt gondolom, hogy Badisül mindig is a jövőben is Európa kulturális fővárosa lesz és marad.
0: Also die eigentlich die Kultur in Bad Ischl ist immer lebendig und wird immer lebendig sein. Bad Ischl durfte ja Kulturhauptstadt Europas sein, das war glaube ich 2024. Und Csaba Péter wünscht der Stadt, dass diese lebendige Kultur, diese Ausstrahlung erhalten bleibt. Und seiner Meinung nach war Bad Ischl nicht nur die Kulturstadt Europas, sondern ist es immer noch und wird es immer sein.
2: Ja, vielen Dank für den Besuch, Csaba Péterfi aus Gödöllő in Ungarn, wie gesagt, eine Partnerstadt von Bad Ischl. Mehr zu Partnerstädten von Bad Ischl im Laufe des Nachmittags. Wir bedanken uns bei Csaba Péterfi und verabschieden uns.
0: Szépen köszönjük, hogy itt volt velünk, és minden jót kívánunk, érezze jól magát.